Saisapiasegi konjalda manja flamasidegi brojendro wahing jana sairingba gopina sairangba isayasi kudol tamjari taminasi.